0: calza de moda de Feridal Pase de Bonita.
1: ¡Qué regalo, qué regalo de Pase! ¡De 55 pesos!
2: ¡De 55 pesos! ¡Para los chicos, para los chicos! ¡Para los chicos, para los chicos!
3: ¡De temporada, señora!
4: Pantufla de moda, temporada, acércate.
0: Una bolsa de moda, de novedad, pase de güerita.
5: Venga a ver, aproveche, mire, venga a ver, aproveche.
2: Ahí están los chicos, hombre, caballeros, niños,
4: está
2: niños.
4: Está la pantufla de moda,
5: regalo, remate, güera. Venga a ver, aproveche,
6: 50 pesos.
5: ¡20 pesos, miraos! Refrescos de lata 12, 3x12,
6: 15 pesos.
1: 100 baros.
6: ¡Se van a 100 baros!
5: ¡Aquí se van a hacer aproveche! ¡Checa, checa, oye!
6: ¡Refrescos de lata 12, 3x12!
1: ¡Se van a 100 baros! ¡Se van a 100 pesos!
5: ¡La boca abierta!
6: ¡Se van a 20 baros!
1: ¡50 pesos!
5: ¡Checa, checa!
6: ¡20 baros!
5: ¡Señora!
4: ¡Caballero!
1: ¡100 pesos!
3: ¡Te regalo ya!
5: ¡Te regalo, remate!
3: ¡Fuera!
4: ¡Caballero!
6: ¡Se va a 20!
7: Márcale,
8: márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale